mama côte patama pati imare cuzus dikusaiku kai pikai nikita wacakai kanyang winyan kanak pacama.